0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească. Emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

Kedves hallgatóink, a nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. szeptember 25-e, péntek van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jeziku.

A felsőszölnöki római katolikus templom harangját hallották. Felsőszölnök Magyarország legnyugatibb települése, egyben a legnépesebb szlovén falu, a magyar-szlovén-osztrák hármas határon fekszik. Lakosságának 90%-a szlovén nemzetiségű. Felsőszölnököt az oklevelek először 1378-ban említik. A harmadik Béla által alapított cisztercia apátság majorjaiból hozták létre az itt élő szlovének azokat a településeket, amelyek a Rába vidéken máig fennmaradtak. Köztük Felsőszölnököt is. A falu a Dobrai nagybirtokhoz tartozott, mely egészében a 19. század közepéig a Batthyányiak kezén volt. 1640-ben a falu utolsónak hódol meg a törökök előtt, hogy elkerülje a pusztítást, akik már előtte sarcolták István falva, Börgölin, Permize és Ritkarod szlovén falvakat. 1664. augusztusában a Szentgotthárdi csata előtt a tatárok égették fel sok más rábamenti faluval együtt. A lakosság előlük Stájerországban menekült, majd a csata végeztével hazatért, s felépítette a falut üszkös romjaiból. A második világháború után a falu belekerült a határsávba. A módosabb paraszgazdákat az alföldre telepítették ki, mint kulákokat, közülük a legtöbben nem tértek vissza a szülőfalujukba. A községet a rendszerváltásig csak határsávi belépővel lehetett megközelíteni, a határvédelmi eszközöket az 1990-es évek elején számolták fel teljesen. Felsőszölnök történetének legnevezetesebb személyisége Kossics József plébános, aki nyelvész, történész és néprajzkutató is volt. Az első magyarországi szlovén tájmonográfia és számos kötet szerzője.

0: Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő 30 percben három szólamra című műsorunkat hallják. A mikrofonnál Horváth Éva.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Iskolánkban minden szülő és gyermek szó szerint nyitott ajtóra talál, mondják az Edelényi Nyitott Ajtó Baptista Oktatási Központ munkatársai, akik főképpen hátrányos helyzetű roma gyerekek oktatását, nevelését végzik, az óvodától a szakmán át az érettségiig. Emellett zeneiskola és kollégium is rendelkezésére áll a diákoknak. Ráadásul ebben az iskolában a legerősebb szociális háló veszi őket körbe, amelyet úgy hívnak, hogy szeretet.

0: Igazgató, elmondod most, hol vagyunk éppen?
1: Edelényben, az Edelényi Nyitajtó Baptista Oktatási Központban, annak is a székhelyén, hiszen telephelyünk, illetve épületeink több is van.
2: Mondja Banka István, az Edelényi Nyitott Ajtó Baptista Oktatási Központ főigazgatója.
1: Edelényben itt kettő, illetve lakom van még egy óvodánk. Ebben az épületben vannak a legkisebbek, az óvodásaink, az alsó tagozat 1-től 4-ig, illetve a napközi.
0: És mióta működik ez az iskola?
1: Maga az iskola 93. január 3-ától működik. 21 évig alapítványi fenntartással dolgoztunk benne. Ez egy alternatív iskolaként indult, 30 gyerekkel. Legelőször csak sajátos nevelési igényű gyerekek voltak, majd később normál értelmű gyerekek kerültek be. Ez mind még általános iskola volt, majd jött az óvoda, a szakképzés, a kollégium, felnőtt oktatásaink, így egy ilyen élethosszig tartó tanulásra rendezkedtünk be. Szervusztok!
3: Békesség!
1: Békesség! Milyen foglalkozást tartottatok ma?
3: Ma külső világ tevékeny megismerése, ugye beköszöntött a március.
2: Mondja Kaulics Gabriella, az Edelényi Nyitott Ajtó Baptista Oktatási Központ óvónője.
3: Úgyhogy a hóvilág volt a témánk, ezzel kapcsolatban volt nekik egy kis színezés, rajzolás, és most már játszanak.
4: Itt a szemem,
5: itt a szám,
4: ez pedig az orrocskám. Jobbra, balra, két karom, forgatom, ha akarom. Két lábamon megállok, ha akarok, ugrálok.
0: Babett, most melyik csoportban vagyunk, és milyen korosztályú gyerekek vannak?
6: Szőlő. Ez a szőlőcsoport, ahogy a gyerekek is mondják. A másik csoport, a szomszédunkban pedig a nyuszi csoport. Vegyes életkorú csoportban vagyunk, 3-tól 7 éves korú gyerekekig.
0: Általában ugye hátrányos helyzetű gyerekekről van szó.
6: Így van. Így van, kell, nagy százalékukban.
0: Kell valami plusz képessége, de amivel itt, amit mondjuk nem tanulnak az egyetemeken.
6: Az élet. Az élet kell ide, az élet tapasztalat.
2: Mondja Lupanescuné Krecz Babett, az Edelényi Nyitott Ajtó Baptista Oktatási Központ óvoda vezetője.
6: Teljesen ugyanazt nyújtjuk nekik, mint amit egy átlagos családban kellene, hogy kapjanak. Szeretetet, elfogadást. Mi azt szeretnénk nekik megtanítani itt, hogy ahol élnek, és akik ők, azt megismerjék, aztán pedig onnan építkezzenek, és elinduljanak majd az iskolába.
0: Benne lát a családok életében, hogy milyen nehézségekkel küzdenek?
6: Nagyon-nagyon. Mindenben. Így van. A legalapvetőbb dolgoktól kezdve, hogy egy papír kitöltéséig, aztán, hogy hogyan tudunk segíteni abban, hogyha nem igazodnak el a világban, amiben éppen itt élünk, a kis mikroközösségekben, a hivatali intéznivalókban, vagy éppen egy olyan családi problémában, amiben ők sem találnak megoldást.
0: Mennyi gyerek jár, és mennyi óvónővel dolgoznak együtt?
6: 18 és 19 fő van beírva a két csoportba. Egy-egy óvónénivel dolgozunk, két dajkanéni és egy pedasszisztens segíti a munkánkat.
0: Milyen plusz adottság kell annak az óvónéninek, aki ide jön dolgozni?
6: Szeresse a gyerekeket, ezeket a gyerekeket, és tisztelje a szakmát.
0: Mennyire fontos, hogy legyen egy biztos háttér, mint a baptisták, hogy anyagilag mindenféle szempontból rendben legyen az iskola?
1: A baptistáknál 9. éve vagyunk lassan már. Ez a 9 év, ez bizonyította, hogy nem csak a elvek, hanem a gazdasági rész is ad egy biztonságot nekünk.
2: Mondja Banka István, az Edelényi Nyitott Ajtó Baptista Oktatási Központ főigazgatója.
1: Körülbelül 600 fő hallgató, tanuló óvodásunk van összességében.
0: Főleg ide hátrányos helyzetű roma gyerekek járnak.
1: Kezdettől fogva ez is volt a célunk, hogy elsősorban Edelénybe, de vonzás körzetébe is a leghátrányosabb helyzetű gyerekeket, tanulókat fogadjuk. Én azt gondolom, aki itt dolgozik kollégáknál is egy kicsit nagyobb fokú szociális érzékenységgel rendelkezik, mint úgy általában az iskolák, mert itt nem is lehetne másképpen. Tehát ez a térség, nem kell valószínűleg bemutatnom Észak-Magyarország felső vidékét, még ha nem is felvidékét, jellemző a mély szegénység, a munkanélküliség, és hát igaz az iskolázatlanságból adódóan sajnos a roma népességet érinti legjobban a hátrányos helyzet.
0: Teljes ellátást kapnak itt a gyerekek?
1: Kezdettől fogva teljes ellátást kapnak, ami azért érdekes, mert mi már 93-tól teljes ingyenesen kapnak reggelit, ebédet, uzsonnát, a kollégistáink vacsorát, ami még akkor nem megszokott volt igaz Magyarországon, de ugyanígy a tankönyvet már akkor ingyen biztosítottuk, a kirándulásokat, táborokat, tehát mindent, hisz tudjuk, hogy a szülőknek van hova tenni a forintot, mi ezzel próbálunk segíteni, ne kerüljön pénzükbe az oktatás a gyerekeik számára.
0: Itt végül is az óvodától a szakmáig mindent megtalálnak a diákok.
1: Sőt, a szülők is, érettségire is adunk lehetőséget, aki szeretne tovább tanulni, vagy a munkájához éppen kell az érettségi, el lehet érni bármit. Többen mentek főiskolára, egyetemre az érettségizett volt tanulóink közül. Ez sem tömeges jelenség ugyan, de mint példát szintén tudjuk állítani a gyerekek elé. Ügyesen,
0: milyen óra zajlik most?
7: Matematika óra, interaktív feladatokon keresztül.
2: Mondja Herman Ildikó pedagógus.
7: És a PC-t alkalmából koncentrációval egybekötve a gyerekek egy malacperset készítettek. Szeretném megkérdezni, hogy ki tudja nekem megmondani jelentkezéssel, hogy ez kocka vagy négyzet?
8: Négyzetek.
7: Négyzetek. Kocka. A kocka miből áll?
8: Négyzet.
7: Megszámoljuk, hogy mennyiből? Ügyesek vagytok.
9: Nagyon jó, következő.
10: Cipő.
9: Nagyon jó.
10: Fagyi.
9: Nagyon jó.
1: Szervusztok.
0: Jó napot.
1: Békesség nektek. Milyen órátok van?
9: Nyelvtől órát tartunk, két, nagyon szeretik.
1: Harmadik osztály,
9: így van.
1: És mit tanultok?
9: Most a toldalékokat veszünk ki, így van, és a szótőt keressük.
2: Mondja Király Csombók Anett pedagógus.
0: Miért ezt az iskolát választotta?
9: Mert az a 20. éve?
1: Igen.
9: Hogy ebben az iskolában vagyok, tehát más munkahelyem nem is volt, nem is nagyon szeretnék.
0: A gyerekektől is kap azért visszafelé?
9: Nagyon sok mindent, így van, rengeteg szeretetet, ami szerintem a legfontosabb, ugye?
10: Igen.
11: Számoljuk meg, elsősorban mennyi van?
10: 10
11: és még adunk hozzá, kettesével számoljuk meg?
10: 2, 4, 6,
11: meg még van ott egy, az 7, 10 meg 7,
10: 17.
11: Így van, elveszünk belőle először 17-et.
0: Milyen óra zajlik?
11: Matematika óránk van.
0: Modern azért táblán tanulnak már a gyerekek.
11: Igen, elég gyakran használjuk ezt a technikát, főleg matematika órákon.
2: Mondja Csontos Rita pedagógus.
11: De egyébként is nagyon szeretjük az interaktív feladatokat.
10: Az 42.
11: És nagyon szeretünk dolgozni.
0: Na, ha meg is van az
11: elemény. Semmi másra nincsen idő.
0: Meg is van az
11: elemény. Beírom a 42-t.
1: A kolléganőnk a munkaközösség vezetője az alsó tagozatnak, illetve itt van a nagy segítsége, Laura.
0: És Laura, miben kell itt segíteni a gyerekeknek, vagy az osztálynak?
12: Főleg reggel, amikor bejönnek, ceruzát faragni, előkészíteni a könyveket, a toltartót.
2: Mondja Visnyickinél Forgács Laura pedagógus.
11: A matematikát tanítjuk, hanem nyilván a mindennapunkból adódóan rengeteg olyan feladattal, illetve problémával találkozunk, amit igyekszünk a lehető leghatékonyabb módon megoldani.
0: Csinálnak a gyerekek délután?
9: Hát többféle foglalkozás is van.
2: Mondja Brém Zsanett fejlesztő pedagógus.
9: Van, amit nagyon szeretnek, az a mozgásos természetesen. Az egész napos ülés után a nagyobbak mindig segítenek a kisebbeknek, és ezért is jó, hogy így vagyunk az első, a negyedik osztályos tanulóki.
1: Van olyan új fejlesztő pedagógus, és sok olyan feladatot tud behozni a gyerekeknek délután, ami délelőtt nincs lehetőség annyira. Miért is fontos ez a napközi? Hisz a szülők otthon ezt nem tudják biztosítani. Tehát nem, hogy külön asztaluk vagy székük lenne a gyerekeknek, de sokszor egy ágyuk van az egész családnak. Az írás, olvasás, számolás is nehézséget jelent a szülőknek, Tehát nem igazából tudnak még alsós szinten sem úgy segíteni.
0: Edina, unokáid vannak ugye itt a
13: igen.
0: suliban.
13: Igen.
0: Szerintem miért jó ez az iskola?
13: Azért jó ez az iskola, mert sok mindenben megtámogatni tudja az igazgató úr a gyerekeket.
2: Mondja Kótai Csabáné Edina.
13: A három gyermekem is ide jár. Én azért tudom ezt mondani, hogy ez az iskola, ez a gyerekeknek megfelelő.
14: A legnagyobbik lányom 25 éves, ő is ide járt.
2: Mondja Kukucska Ilona.
14: Mindegyik gyerekem, én rosszat nem tudok az iskolára mondani. Én csak jót, az egész tanárul, óvónőkről.
13: Nincs olyan, hogy cipány vagy magyar, itt egyformán szeretik őket.
14: Kirándulásban részt vesznek a gyerekek. Nekem elvitték őket már Németországba, mindenhova a gyerekeket.
0: Igazgató úr, hol vagyunk most?
1: Edelényi Nyitott Ajtó Baptista Oktatási Központ másik épületébe, ahol a nagyok vannak már, a felső tagozatosok, a szakmásaink, a divatszabók, szociális gondozó ápolók, a könyvesek, illetve a heggesztő szakmában tanulók, valamint a felső szinten ott a kollégistáink vannak.
15: Ez egy divatszabó tanműhely.
2: Mondja Forgonyné Simon Beáta intézményegységvezető.
15: Itt most vegyesen vannak a 10 és a 11. évfolyamos tanulók. A divatszabó képzés egyébként 3 éves képzés. 9. még ágazati oktatást tanulnak, és 9. évvégén van egy ágazati alapvizsga. Ez fontos, hogy teljesítsék, mert akkor tudnak 10. évfolyamba tovább lépni. 10. évfolyamban pedig készítenek blúzokat, nadrágokat, ruhákat, és 11. évfolyamra pedig olyan fejlődés látszik itt a tanulóknál, hogy teljesen önállóan egy bélyeglézert el tudnak készíteni, egyébként ez a vizsga követelménye is.
0: Anett, hanyadik osztályos vagy most?
16: 11-es vagyok.
0: Mi az, amit most készítesz?
16: Ez egy hátraközepét varrom össze, és egy kosztüm lesz.
0: Otthon is szoktál varrni?
16: Néha.
0: És miket tudsz már, mindent megcsinálsz?
16: Igen.
0: Családnak?
16: Próbálok.
0: Nadrági,
16: igen.
0: Minden megy?
16: Igen.
0: És az elmélet nehéz?
16: Nem.
0: A gyakorlat nehezebb?
16: Hát egyébként nekem nem nehéz.
2: Mondja Kótai Anett.
16: Szeretem csinálni.
0: Nem hogy én szakvizsgálni, hogy milyen feladatot kell majd a fiúknak csinálni?
17: Szakvizsgálni mindenféle falazás, vakolás, betonozás, lépcsők, lámpák.
2: Mondja Somogyi Ferenc szakoktató.
17: Hétféle tantárgyból kell a fiúknak megfelelni.
18: Most jelenleg 15-től 22 éves korig, van, aki második szakás is visszajött. Szerintem tanulni akarnak.
2: Mondja Kótai József szakoktató.
18: Akarják a szakmát, hál' Istennek.
0: Mit gyakorolnak most a háttérben?
18: Most falazási munkák vannak, kémény, 25-ös pillér, sávozás.
0: És ebben a szakmában jól el lehet helyezkedni?
18: Ha megtanulja tisztességesen, akkor igen. Jó pénzt lehet vele keresni.

0: A családsegítővel minden évben egyeztetünk, sőt folyamatosan, hogy azon gyerekek kerüljenek már be a kollégiumba, akiket amúgy lehet kiemelnének a családból, ezért sok testvér is van a kollégiumba.
1: Mondja Banka István, az Edelényi Nyitott Ajtó Baptista Oktatási Központ főigazgatója.
0: Tehát a legáltalánosabb, leglászorultabb, illetve veszélyeztetett gyerekek vannak a kollégisták között, de csak általános iskolás korosztály. Az a következménye ennek a kollégiumi ellátásnak, hogy egyre nagyobb igény van mind a szülők, mind a környező települések Edelény részéről, és ezért a fenntartónk, a Nyitott Ajtó Baptista Központ nem régen szerződést írt alá a helyi önkormányzattal a mellettünk lévő épület megvásárlására, mert hogy jelen pillanatban ezek önkormányzati bérlakások.
2: Polgármester úr, Edelény mekkora település?
3: Edelény mindig 10 000 fölött volt, de egy jó 6-8 éve itt is folyamatos csökkenés van, jelenleg már csak 9600-an vagyunk.
1: Mondja Fischer Ferdinánd, Edelény polgármestere.
3: De hát az egyik legfontosabb célunk nekünk is itt a lakosságunk megtartása lenne.
2: Mennyire fontos az iskolákkal a jó kapcsolat?
3: Itt ezen a hátrányos helyzetű vidéken, vagy ha még azt is mondom Edelényben, hogy Edelény mint járásközpont és 45 településért még felelős, itt talán az egyik legfontosabb, mert talán itt az egyik legnagyobb az elvándorlás. Tehát az, hogy minden iskolával jó viszonyt folytassunk, és minden támogatásunkat megadjuk az iskoláknál, ez nekünk létkérdésünk. A Nyitott Ajtó Baptista Központ fenntartásában van egy intézmény a városunkban, ami számunkra kiemelkedően fontos, mivel ők azok, akik itt a hátrányos helyzetű gyermekeiknek egy nagy segítséget nyújtanak abba, hogy a munkaerő világába megtalálják ők is a helyüket. Most már nem is csak Edelényből, tehát a járásunk több településről vannak itt tanulók, és egy tényleg kiemelkedő munkát végeznek.
2: Bővítik a kollégiumot, esetleg abban tudnak nekik segíteni?
3: Az egyik épületet a Baptista Központ megvásárolta, de azért elég nagy feladatunk volt vele, mert abba 8 családnak helyet kellett biztosítanunk, de ezért cserébe tudtunk vásárolni 8 lakást, és megtörténik folyamatosan az átköltöztetés, és én bízom benne, hogy minél hamarabb ki tudják alakítani a kollégiumot.
4: Először is akkor ültest föl, beszélj Mariska nénihez, ne rémüljen meg.
5: Tessék kortyolgatni, Mariska néni.
6: Ez a 9. szociális ápoló és gondozó osztály, az alapképzés itt folyik. Tehát itt tanulják meg ezek a szép lányok a szakma alapozást.
1: Mondja Minyócki Ilona szaktanár.
6: Érzékenyítés folyik, tolerancia, empátia fejlesztése, kommunikáció fejlesztése. Tehát igazából ez a képzés arról szól, hogy amikor már kimennek a gyakorlatba, és idővel munkába álljanak, akkor teljesen felkészültek legyenek.
2: Patricia, ma jó órán mit tanultak?
5: Ma jó órán most én a zöldfejlesztést szeretném megmutatni, hogy hogy kell újraéleszteni egy embert.
7: 15, 12, 13, 14, 15, 16.
8: Angika is teki, vérnyomásmérés, illetve testsúlymérés lesz, amit szépen, név szerint szépen felírjátok a vérnyomás, testsúly. Rendben van?
5: Rendben.
8: Mehettek Vanessa, és jöhetsz te is, Kréti, ti ágynemit fogtok cserélni, Lili, Fruzsi, illetve ti négyen, akkor ti viszont majd a gondozott szűk környezetének rendbetételét fogjátok elvégezni.
2: Tünde, elmondja, hogy hol vagyunk most.
8: A Finke idősek otthonában vagyunk, itt az apartman részen. Itt minimális segítséget igényelnek a gondozottak. A főépületben nagyon sok segítségre van szükségük.
1: Mondja Stipta Károlyné Tünde szakoktató.
2: Ön tanítja a fiatal hölgyeket?
8: Oktatójuk vagyok a lányoknak.
2: Végzősek a lányok?
8: Ők már végzős lányok, igen, 11-esek, májusban vizsgáznak.
2: És ha végeznek, akkor lesz itt munkalehetőség nekik?
8: Tehát, hogyha nagyon akarnak, akkor el tudnak helyezkedni a szakmába, de közben jó dolog lenne, ha még képeznék magukat, az iskolába érettségét is tudnak szerezni utána.
2: Mi kell ez a szakmához? Milyen adottságok?
8: Beleérző készség az feltétlenül, tehát tolerancia. Ugye idősekkel dolgoznak. Én azt szoktam mondani, hogy úgy vegyétek, mintha nagyanyád vagy a nagyapáddal beszélgetnél, vagy ő ápolnád.
2: Igazgató úr, ebben az intézményen mennyi idős embert ápolnak?
9: 128 lakója van az intézménynek.
2: Mennyire fontos, hogy legyen utánpótlás mondjuk nővérekből?
9: Azt hiszem az egyik legfontosabb dolog manapság, mint olyan sok szakma, vagy olyan sok ágazat, itt is a humán erőforrás utánpótlása, az mindig egy kardinális kérdés.
1: Mondja Lóy Balázs, az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetője.
9: És hát ezért is örülünk neki, hogy a Nyitott Ajtó Baptista Központnak az Edelényi intézménye, az nálunk képzi, itt tartja a gyakorlatát a növendékeinek. Régi jó kapcsolat van az intézménnyel, és minden elismerést megérdemelnek azért, mert szakmát adnak fiatalok kezébe.
2: Lányok közül, akik beválnak, akár munkatársak is lehetnek a jövőben?
9: Erre már volt precedens, hogy az itt gyakorlaton lévő hölgyek, urak később az intézménybe helyezkedtek el, és a mai napig is itt dolgoznak.

0: most edelényi iskola kis tornaszobájában vagyunk, de amit látjuk, nem tornaóra lesz itt éppen.
1: Ők a negyedik osztályos növendékeink. Mi a Szimfóni Alapfokú Művészeti Iskolához tartozunk.
2: Mondja Murányiné Baróczi Anita, a Szimfónia Alapfokú Művészeti Iskola munkacsoport vezetője.
1: Erről az iskoláról röviden annyit kell tudni, hogy a Szimfónia Alapítvány hozta létre 10 évvel ezelőtt, és hátrányos helyzetű gyermekekkel foglalkozunk.
0: Mennyi gyerek jár ide a csoportba?
1: Az intézményből 70 tanulónk van. A foglalkozásokat viszont mi már zeneóviban elkezdjük, ami azt jelenti, hogy 5-6 éves korban megismertetjük őket a zenével, a hangszerekkel, a ritmusokkal, és egészen szakmáig követjük őket.
0: Miben segít ez a gyerekeknek?
1: Például jótékony hatással van a tanulásra, fejleszti a memóriájukat, kezeli a stresszt például, tehát megtanítja őket koncentrálni. Az, hogy mondjuk nekik kottát kell olvasni, vagy követni kell a kottát, az mind-mind fejlesztő hatással van rájuk.
0: És milyen hangszereken tanulhatnak a gyerekek?
1: Itt Edelényben nálunk hegedűt és csellót tanulhatnak, erre van lehetőségük.
0: És arra van lehetőség, hogy valahol fellépjenek a gyerekek?
1: Természetesen, minden évben tartunk karácsonyi koncertet, részt veszünk a ballagáson, vagy akár az iskolai programokon is aktívan részt szoktunk venni.
0: Aki nem tudja megvásárolni a hangszerét, azt is biztosítjátok?
1: Természetesen, neki? Tehát az alapítványnak és a zeneiskolának hála, hangszerek azok biztosítva vannak, minden gyermeknek jut hangszer.
0: Noel, te hanyadik osztályba jársz?
3: Negyedik osztályba.
0: És hogy megy a tanulás?
3: Jól.
0: És hegedülés?
3: Jól.
0: És mióta tanulsz hegedülni?
3: 4 éve.
0: Sanyi bácsi, egyébként gyerekek hogy haladnak?
4: Az egyik legjobb osztály, elmondhatom róluk.
2: Mondja Burai Sándor hegedűművész.
4: Nagyon ügyesek is, nagyon jól haladnak mindennel. Igazából ebben az évben már több tavaszi dalt is tanultunk, és nekik már mindegyik elég jól megy, ügyesek, ha figyelnek éppen.
0: És te mióta jársz ide tanítani?
4: 2019 óta tanítok.
0: És te őben is zenész vagy?
4: Természetesen.
0: És hol lehet látni, hallani téged?
4: A Miskolci Nemzeti Színház zenekarában vagyok, első hegedűs.
0: Jó, úgyhogy ez a cselló szekció. Mennyien vannak itt a csapatodban?
5: Ez változó van, hogy 5 is vannak, de most éppen csak aktív tagok vannak, úgyhogy így 2 vagyunk Gézuelnek, Briannel.
2: Mondja Szőgyényi Júlia, cselló tanár.
5: Most a tavaszi szelet tanuljuk, és ezen kívül mindenféle rövidebb dalt tanulunk, negyedikesek a fiúk, úgyhogy nekik most ez a tananyag.
0: És te mióta dolgozol itt a Szimfónia csoportban?
5: Én nagyon új tag vagyok, én 1 hónapja vagyok a csapat tagja. Én a Miskolci Egyetemen vagyok a zenőművészeti szakon csellista, úgyhogy még én is felsőfokú tanulmányaimat folytatom.
0: És fiúk, fölléptetek már valahol a zenekarra?
3: Itt az iskolában.
0: És milyen volt a többiek előtt zenélni?
3: Jó.
0: És mióta tanulod ezt?
3: 2 éve.

0: Attila, fontos a hitélet a gyerekek számára, hogy miben kell nekik segíteni?
1: Baptista fenntartású iskola több, mint iskola.
2: Mondja Cserés Attila Barnabás baptista lelkész.
1: Nem csak tantárgyakat teszünk a gyermekek elé, hanem egy lehetőséget, hogy tananyagként nem más, mint a Bibliát a kezükbe vehetik, és tanulhatnak belőle. Én lelkész vagyok és iskola lelkész. Úgyhogy a mindennapi életben én ezt teszem, hétfőtől péntekig itt az iskolámban, péntektől pedig az egyház kerületemben, ahol tevékenykedem.
0: Kedves Margó, most a kollégiumban vagyunk. Milyen korosztályú gyerekek laknak itt?
3: 7 éves kortól 14 éves korig.
0: És ők egész héten itt vannak?
3: Egész héten pénteken délután mennek haza, és hétfőn újra jönnek.
2: Mondja Viszócki Tiborné Margó, kollégiumi vezető.
3: Ugye ez csak 8. évvégéig van általános iskolásoknak, és utána visszakerülnek az otthonukba.
0: Margóli, mióta dolgozik itt?
3: 45 éve. Örülök, hogy itt dolgozok, és hogy még élek, hogy bárhol megismernek. Utánam szólnak, hogy tetszik lenni, és az olyan jó érzés.
0: Miben segít Margóli itt a gyerekeknek?
3: Tanulásba, mert jött hozzánk most nagyon sok új gyerek, és nekik nagyon nagy szükségük van a fejlesztésre.
0: Mennek most kirándulni a gyerekek?
3: Igen. Mennek.
0: Hová mentek most?
4: Székelyudvarhely.
0: Miket néztek meg már, tudod, vagy még?
4: Nem tudom, még nem voltam ott.
0: Margólinak ugyanúgy neveli őket, mint a sajátjait.
3: Így van, igen. Ez másképp nem is lehet. A gyerek megérzi azt is, ha valaki szereti. Azt is, ha felületesen szereti, meg azt is, ha nem szereti.

1982. július 5-én született a horvátországi Vukovárban. Bodrozics filozófia és horvát szakon végzett a Zágrábi Egyetemen. A 2005-ben megjelent Első lépés a sötétségbe című verses kötetéért elnyerte a fiatal költő Goran díját és a Matika Hrvatska Quirin díját. Versei különböző irodalmi folyóiratokban jelentek meg. Regényíróként 2010-ben debutált a szerb-horvát háborúról szóló Hotel Zagorje című részben önéletrajzi könyvével, amely számos nyelven, így magyarul is megjelent. A Fiaink, lányaink című regény 2020-ban jelent meg magyar nyelven. A világ sokszínű ezernyi kérdéssel és kihívással. Hogy ebből mennyit érzékelünk, leginkább rajtunk múlik, a nyitottságunkon, azon, hogy van-e bátorságunk valóban megismerni a minket körülvevő valóságot. Ivana Bodrozics Fiaink, lányaink című kisregényét Sörös Miklós színművész olvassa fel. Fordította Radics Viktória.

rendszerint kedden 11-re rendelt be. Ma is oda képzeltelek a vizit alatt, amikor a doktornő megkérdezte a két medikust. Ma kedd van? A lány hallgatott. A fiú pedig így válaszolt. Igen, még csak kedd. Csak. Velem már végeztek. Kora hajnalban két pár erős kéz ügyesen áthelyez a gurulós ágyra, mely az állandó ágyam jobb oldalán van leparkolva. Egy erős férfi, meg egy még erősebb nő keze. Szíjjal rögzítik a fejem, nem nyitom fel a szemem, úgy teszek, mintha szunnyadnék. Így könnyebben elviselem természetellenes közelségüket. Az asszony a fejem fölött van. Már ismerem nyakának ráncait, melyek a szedcsontjánál összefutnak, és a két hervat melle felé ágaznak szét. Az aranyláncot a tetemes kereszttel, meg a felfeszített Krisztussal, mely a fejem búbja a septében nyílt hajam fölött lengedezik, de sosem érint meg. Az asszony a hónom alá nyomja húsos tenyerét, keményen megragadja a törzsem, ügyesen eligazgatja a lélegeztetőgép, meg a szonda csöveit. Hoppá, mondja, és tekintetével a lábam körül matató kollégáját lesi. Dohányszagú a lehellete, és olcsó török kávé illatát árasztja. Ezt szeretem belélegezni. Illatokkal táplálkozom ízek gyanánt, mert már csak ezek állnak rendelkezésemre. A hálóingem rövid, hogy könnyebben tisztába tudjanak tenni. Nem öltöztetnek fel minden nap. Noha a doktornő, a medikusok egy csoportjának előadást tartott a hozzám hasonló páciensek depresszionalizációjának káros hatásáról, és az emberi méltóság fontosságáról. Mely méltóságot úgy lehet megőrizni, ha minden nap felöltöztetik a pácienst abba a ruhába, amit szeret, ami az ő egyéni stílusa. Én mindig szerettem a rövid, lebbenő, bokorugró szoknyákat. Magas szárú Martens bakancsal kombináltam őket, meg a szép, hosszú lengeruhákat is szerettem, meg a szűk farmert, a kényelmes kötött pulóvereket, a csupaszon hagyott vállat, és szerettem kiemelni a derekamat. Sok cipőm, csizmám, szandálom volt. Most egy kurta hálóingem, és egy fakólila crocs papucsom van. Valaki ide rakta. Majdnem mindig az ágy mellett hever, mert a virágmintás gyógypapucsomat, amit anya hozott be, valaki ellopta. Nem mintha szükségem lett volna rá, nem mintha elszökhetnék bennük, de bátran küzdött a depresszionalizáció ellen első frontvonalon. Amikor kitoltak a természetbe, ráhúzták a lábfejemre. Mehet, válaszolta a férfi ápoló, és akár egy zsák ázott cementet egy pillanat alatt átdobtak a másik ágyra. Oldalra fordítottak, és egy kéz, nem tudom kié, lazán megtartott, mert különben, feltételezem, elgurultam volna. A tekintetem az ágyamra szegeződött, melyen még mielőtt a nővér lerántotta volna a piszkos lepedőt a műanyag húzatról, barna foltokat láttam. Szabályos mintát alkottak a két karom, a csípőm a lábam helyén. Mint amikor angyal

csináltunk a hóban. Talán felfekvési sebek, vagy talán stigmák. Talán mégis megérintett az a feszület. Ma nincs fürdés, ma csak átdörgölnek nedves törülközővel, bekennek zsírokkal, kenőcsökkel. Erővel belenyomják a számba a megkeményedett, szétszálazódott fogkefét, és megfésülik az elfeküdt barna hajamat. Aztán visszaraknak a fehér hóba, hogy ismét angyalt csináljak. Az egész reggeli szertartásban az a legelviselhetetlenebb, ha közben beszélgetnek velem, pontosabban, ha szólnak hozzám. Ez ellen fejlesztettem ki a tettetett alvással való védekezést, habár valószínűleg tudják, hogy ébren vagyok. Viszont eltűrni a hoppáikat, a hű, úgy illatozol mindjárt, mint egy kisbabáikat, meg a na nézd csak milyen friss vagyjaikat, a megaláztatás csúcsát jelenti számomra. Visszaraknak az ágyra, és ezzel a maguk részéről végeztek velem. A vizitig már senki sem jelenik meg, később majd jön a fizikoterapeuta. Noha úgy teszek, mintha aludnék, feltámasztják az ágyamat. Óvatosan kinyitom az egyik szemem, még mindig a kórteremben téblábolnak. Egy alkalommal, mikor még egy ágy állt a szoba sarkában, két mester járt nálam. A béna nő szobájában. Szétszették azt az ágyat, hogy elvigyék máshová. Nem vették észre, hogy nézem őket. De én láttam, hogy a pokróccal letakart lábamra rakták le a csavarhúzókat, francia kulcsokat, meg a spréjüket. Rám rakták, fölvették rólam, visszafojtattam a lélegzetem. Megérkezett a vizit. Többé nem tarthatom csukva a szemem. Nézek magam elé, belépnek a kórterembe a medikusok, meg a professzornőjük. Figyelmesen megszemlélnek, a fiatalember valamivel határozottabb, ő kevésbé van elbűvölve tőlem. A professzorasszony hetente egyszer jár az osztályra, most új csapattal jött, akárha túrát vezetne. Csak a piros esernyő hiányzik a kezéből. Tapintatból tőlem néhány lépésnyi távolságra állnak meg, mintha így nem hallanám őket, vagy mintha nem fizettem volna elő az oktatási tartalmakra. Ez tényleg ritka eset. Mint már említettem, a bezártság szindróma, azaz locked-in szindróm, tartósan vegetatív állapot, mely az agy traumatikus sérülése miatt alakul ki. Általában a ponc vérzése vagy iszkémiás inzultus okozza, ami károsítja a horizontális szemmozgást irányító agyközpontokat. Itt egy kis szünetet tartott, hozzám lépett, és felhúzta a takarót a mellem felé. Egy darabig szemlélt, majd ismét eltávolodott az ágytól, és konspiratívabban folytatta. A páciensnek kognitív funkciói nem sérültek. Éberek maradnak, és megmarad az ébrenlét alvás ciklus. Az arcuk alsó részét nem képesek mozgatni, nem tudnak rágni, nyelni, beszélni, lélegezni, nem tudják mozgatni a végtagjaikat. A vertikális szemmozgás lehetséges. Ki tudják nyitni, és le tudják hunyni a szemüket. Pislogni is képesek néhányszor, így lehetőség nyílik válaszadásra. A diagnózis primér módon klinikai. Az MRI segít megkeresni az okokat, és kimutatja az idővel fellépő változásokat. Az EEG éber állapotban normális funkciókat és normális alvásfázisokat mutatott ki. Mindhárman rám bámultak, szánt szándékkal nem pislogok, megfeszítem minden idegszálamat, nehogy azt higgyék, hogy kommunikálok velük. Higgadt vagyok, mintha üvegből volnék. Lehet, hogy meg is haltam. Talán a medikusok fognak meghalni, talán ezt a fiatalembert fogja elütni egy autó. A professzorasszony kinyitja az ajtót, maga elé engedi őket. Klattyognak a klumpák a linoleumon. A professzorasszony szabadon, szakszerűen, izgatottan beszél tovább a ritka drága kőről, mely a legközelebbi alkalomig a kórteremben zárul. Magas a halálozási arány, sok páciens egy hónapon belül exitál. A felgyógyulás a semmiképp sem önálló funkcionálásig ritka, de néhány hónapon belül lehetséges abban az esetben, ha az ok részlegesen visszafordítható, például amennyiben a tetraplégia a Guillain-Barré szindróma következménye. A pozitív prognózis mutatói közé tartozik a szemek laterális mozgásának javulása és a motorikus kortex mágneses stimuláció által evokált potenciájának detektálása.
Ismeretesek olyan esetek, amikor a bezártság szindrómás páciens 18 évig elélt. Ez a nő körülbelül 3 hónapja van itt. Mind eléggé izgatottak. Az utolsó ilyen példánya 90-es évek közepén feküdt az intézetben, de rövidesen elhalálozott. Az egyik medikus lány gyorsan, bátran megkérdezi, részesül valamilyen kezelésben? Mire fókuszálnak? A professzorasszony szemtelenül, de aránynak gondosan válaszol a kérdésre. A gyógykezeléssel megakadályozzuk a rendszerszintű zavarok kialakulását, mint amilyen a tüdőgyulladás, a húgyhólyag és húgyvezeték gyulladás, biztosítjuk a szonda általi táplálást, enyhítjük a dekubituszt, és biztosítjuk a fizikoterápiát, hogy ezáltal megakadályozzuk a kontraktúrákat. A logopédusok képesek lehetnek kialakítani a pislogás általi kommunikációs kódot. Mivel a kognitív funkció sértetlen, a betegek, ha kontaktust lehet teremteni velük, önálló ítéletet hozhatnak az orvosi beavatkozásokról. A mi lehetőségeink ez esetben természetesen nagyon korlátozottak. Őhozzá eljár az anyja, akit felkészítünk arra, hogy belátható időn belül, ha a páciens helyzete stabil marad, hazavigye a beteget otthoni ápolásra. De elég nehezen haladunk. Észrevehető fejlődés nem igen tapasztalható. A doktornő hangja elveszett a távolban. Felváltja az ágyammal szemben lévő óra ketyegése. Még csak 10 óra van. Kedd. Még csak kedd. Te már a főpályaudvaron állsz. 15 perc alatt ide érsz, de 1/2 órával korábban érkezel. Képtelen vagy késni. Felszállsz a külvárosban a vonatra. Egy asszonnyal szemben foglalsz helyet, általában nőket választasz. Továbbra is tartasz a férfiaktól. Nézed az arcát, a ruháját, ahogyan a táskáját tartja, és mindent értesz. Tudod, hogy fél-e hazamenni, tudod, hogy néz ki a férje, és hogy vannak-e gyerekei. Szomorú-e, vagy közönséges, vagy közömbös? Mindig képes voltál fölmérni az embereket. Ezt meg kellett tanulnod ahhoz, hogy túlélj. Kiskorodtól fogva kénytelen voltál tanulmányozni az emberi természetet. Utat kellett találnod mások elvárásainak, hangulatainak és szeszélyeinek labirintusában, hogy minél észrevétlenebb maradj. És ha ez nem volt lehetséges, addig alkalmazkodtál, míg föl nem függesztetted magad, míg legbelül el nem haltál. Engem lelkesített a te gyötrelmek árán megszerzett ügyességed. Képesek voltunk diagnózist játszani. Többnyire a tömegközlekedési eszközökön. Történeteket meséltél nekem a körülöttünk ülő emberekről. Egyszer a vonaton nekem úgy tűnt, hogy ezúttal határozatlanul egy fiatal ember felé bögtél a fejeddel, aki ferdén szemközt ült. Ránéztél, és csak annyit mondtál. Kolléga. Némi melegséggel és morzsányi megvetéssel a hangodban. Néha én is képes voltam észrevenni egy-egy mélyen rejtett dolgot. A fiatal ember, aki felé bögtél, a 20-as évei elején járhatott, és olyan volt, mint bármely fiatal ember a világnak ezen a fertáján. Unalmas és érdektelen, talán kissé alacsony, a haja rövidre nyírva, bő rövidújú trikóban, farmerban, edzőcipővel a lábán. Honnan tudod? Kérdeztem meglepve. A kézmozdulataiból, mondtad. Továbbra sem értettem, s akkor észrevettem, amint fölcsippenti a trikóját, mint akinek melege van, és meg akarja szellőztetni a hasát. Pedig nem volt melege. Még egy kicsit meggörnyedt, körbenézett, és ugyanezzel a sajátos mozdulattal fölcsippentette a mellén is a sima trikót, hogy levegőzzön. Így szokták ezt csinálni, mint. Mindenkinél jobban tudtad, hogy mely mozdulat mit jelent. Mi várható, ha valaki végigmér, miként jön feléd a parkban a kopaszra borotvált srác, ha cigit akar kérni, és miként, ha téged akar. Én keveset tudtam azokról a régmúlt napokról. Szinte semmit. Mint talán ma. Akkor is vonattal jártál a kórházba. Már nem lenne rá okod, de tudom, hogy még mindig láthatatlan utas vagy, mintha varázsköpeny borulna rád, és többnyire napszemüveget hordasz. Habár téged nehéz nem észrevenni. A szép, keskeny, arisztokratikus arcodat, a nagy, sötét szemed, markánsívű szemöldököd, világos bőröd, és homlokod közepén a fájdalom ragyogó vonalát, amit könnyen derűnek lehet nézni.
huncutságnak, mint amikor mosolyra húzod a szád egyik sarkát. 30 évednél valamivel fiatalabbnak látszol. Amilyen karcsú és jóképű vagy, mint egy régi módi kartforgató lovag, egyszerre könnyed és melankolikus. Végletek találkoznak benned, amit az emberek gyakran nem tudnak mire vélni, és szépségnek nevezik. Csak később értettem meg, hogy a szépséget különleges zsákmánnyá tett az emberi faj számára. Ami közös életünk utolsó periódusában meg nem találtad magad, s hozzá nem szoktatta tested a fiúhoz, aki 20 évig gubbasztott lelked legvilágosabb sötétségében. A zavar aurája remegett körülötted, ami ambivalensen hatott az emberekre. Voltak, akik egzotikusnak néztek, veszélytelen, ám könnyen felingerelhető egzotikus vadnak. Mint mikor a fenséges bengáli tigris ketrece előtt állnak az állatkertben, és tudják, hogy semmi baj sem érheti őket. Kiváltságos pozíciójukból eljátszogathatnak egy ismeretlennel, ami potenciálisan veszélyes ugyan, de bármikor abba hagyhatják a játékot. Te nem számítasz. A tigris nem számít. A ketrec nem számít. Akadtak olyanok, ennek az előző csoportnak az alfája, akik érdemrendként hordozták gallérjukon a veled való ismerettséget. Bemutattak kevésbé intelligens barátaiknak, fontoskodtak veled a társaságban. Veled barátkozva jótét léleknek szerettek volna látszani. Csupán egy kedves értelmi fogyatékosnak tartottak, aki majd képes lesz kimutatni az irántuk való háláját. Ők is bármikor abba hagyhatták a játékot. Te ismét csak nem számítasz. Aztán voltak olyanok, akik rád nézve kevésbé voltak veszélyesek, ám bár potenciálisan agresszívabbak voltak, őket indulatossá tette az aurád. Elég volt egyetlen pillantást vetniük rád, s ha véletlenül beleláttak lényed komplexitásába, már is elteltek undorral és pánikba estek. Létezésed puszta tudata felrobbantotta korlátolt világképüket, mert az ő világukban nem létezik, és nem él túl semmi, ami nem hozzájuk hasonló, ellenkezőleg. A világ csak annyiban létezik, amennyiben ugyanolyan, mint ők. Tőled úgy féltek, mint az Isten haragjától, mint betegség formájában lecsapó büntetéstől, ami őket kinyírja, ezért mindent megtettek azért, hogy megsemmisítsenek. Na de már, ez is a múlté. Ma már jó hiszemű tekintetek tapogatnak, habár még mindig hordod a páncélodat, akár csak a múlt nyomait, miközben a peronról lemész az aluljáróba, és a Vrápcse pszichiátriai kórház felé tartasz. Szép az a fasor az út mellett sorakozó padokkal. Van valami megnyugtató a különböző pszichiátriai zavarokra specializálódott intézet mindig nyitott vaskapuja felé tartó sétában. Ám bár, amikor első alkalommal mentünk oda, együtt, én egész úton sírtam. Fogtad a kezem, és szinte vonszoltál az épület felé. Ólomléptekkel mentem utánad. A legszívesebben kereket oldottam volna, de mégis beléd kapaszkodtam. Szégyeltem a gyöngeségemet. Mindentől féltem, még a padokon rostokuló roncsoktól is. És anyám járt az eszemben. Mit mondana most, ha látna? Mit mondana, ha tudná, milyen titkot rejtegetek? Te hallgattál és cibáltál. Nem tudom, hogy bírtad ki mindezt. A makacságod mindig legyőzött engem. Amikor azonban a rendelő ajtaja elé érkeztünk, lecsillapodtam. Hamarosan kilépett az ajtón egy rövid szőkehajú, kékszemű filigrán nő. Lágy pillantása volt. Ránk köszönt és megkért bennünket, hogy várjunk még egy kicsit, amíg végez a medikusokkal. Ettől ismét sírva fakadtam. Talán attól féltem, hogy a medikusok rólunk beszélnek. Kimentünk, szorongattuk az ujjaink közt a nyáltól és könnyektől nedves ragadós cigarettát, és ekkor megjelent mögöttünk egy áttetszően sovány kéz. Kimerett a rácsok közül, pizsama kabátjának ujja lágyan lebegett. Adjatok egyet, adjatok, kérlek! Ismételgette elnyújtva a rekett idős női hang. Hangtalan léptekkel kúszott az ablakhoz, hónalja a ketrec rácsára tapadt. Ősz hajszálai meglebbentek, papírszerű barázdát arca árnyékban maradt.
Döbbenten néztünk egymásra, nem tudtuk eldönteni, hogy ebben a pillanatban, ebben a világban, ebben az életben mi okosabb. Az irgalmas cselekedet, mely megszabadít a rimánkodástól és bizonytalanságba lök, vagy az örök biztonságos börtön. Nem tudom, eszedbe jut-e ez, miközben a váróteremben ülsz. Úgy hiszem, Iréna most rögtön ajtót nyit neked. Annyi éve ismeritek már egymást, és noha hosszabb ideje nem találkoztatok, az én bezártságom talán ismét elvezetett hozzá. Hogy vagy? Kérdezi. Te hallgatsz. Az ő jelenléte betölti az űrt. Voltál nála? Iréna gyöngéden, de csöppet sem patetikusan azonnal a tárgyra tér. Ő ilyen. Továbbra is hallgatsz. De közben megcsóválod a fejed, fordított irányban, mint ahogy én a szememet mozgatom. Jobbra-barra szemgolyókat nedvesítő testváladék lecsorog az arcodon. De te bátor vagy. Meg fogod találni a rést, amelyen keresztül kiszivárognak a szavak, mint azon a reggelen, amikor végre beléptünk a rendelőbe, akkor hallottalak először arról beszélni. Test. A legszörnyűbb pokol. Körülbelül. Amíg kicsi vagy, minden oké. Semmit sem értesz. A tengerparton fürdőnadrágot hordasz, és ez így van jól. Azt mondod a kisrácoknak, hogy Ivánnak szólítsanak, és egy kis ideig jól érzed magad. De lényeges tudatosítani, hogy te ebben a játékban a kisrácokkal, abban, ahogy a strandon járkálsz, bárhol jelenj meg, és bármit csinálj, te tudod, hogy hazudtál. És megint szégyelled magad, mert a szüleid lelepleztek. És akkor jön a legrosszabb rész, amikor a kisrácok faggatni kezdenek. Hogy miért mondtad, hogy Ivánnak hívnak? És mindaz, amit felépítettél, vagy nem is felépítettél, hanem mindaz, amit nyertél azzal, hogy természetes vagy, hogy fiú vagy, elsüllyed. Egy pillanat alatt füstbe megy. És ki vagy te akkor? És abszolút senki sem ért meg, hanem, hogy még jobban megnehezítsék a dolgod, idióta kérdéseket szegeznek neked. De hát mi történt, Dóra? Miért vagy szomorú? Hogy nevezhetted magad Ivánnak? Ó, édes Istenem! Anyu szakadatlanul ideges. Vagy jó ugyan, de azzal a felhanggal, hogy most miattatok vagyok jó. Mert az anyátok vagyok, és nekem jónak kell lennem veletek. És mindent alárendelek nektek. És szomorú vagyok. Nincs mit a szemére hányni, mert valóban nem volt jó a helyzet. Meg hát, ki tudja. Csak ők tudják. Most nem bírok többet, mert nem érzem magam valami jól. Álmodtam. A folyosóról behallatszó ordibálásra ébredtem. Megint veszekszik a nővérekkel. Azzal vádolja őket, hogy ellopták a hálóingjeimet, hogy rongyos, agyonmosott hálóingben fekszem, az újakat pedig fogták és hazavitték. Akárhányszor bejön hozzám, haragos és gőgös a személyzettel, mégis mikor hozzám beszél, a szemében megvillan az öröm szikrája. Örül, hogy gondoskodhat rólam. Én pedig nem utasíthatom vissza. Visszarepültünk az időben, úgy hiszi, hogy nem egészen érzékelem az érintéseket, és úgy nyúl hozzám, ahogy a kisbabákhoz szokás. Ahogy a tehetetlenekhez szoktak hozzáérni, akiken segíteni kell nagy figyelemmel és mélységesen tapintatlanul. Mint mikor a kisbabákt a keresztbetett bokáinál fogva fölemelik, hogy kicseréljék alatta a pelenkát, miközben a csecsemőnek kidülled a szeme. Ugyanaz a kegyetlenség, mint amivel a szánalmas hálóingemet igazgatja. Ám ahhoz, hogy hozzám érjen és eligazgasson, előbb át kell törnie a kórházi személyzet, a rettenetes helyzet, az őt ért tragédia miatt érzett harag abroncsán. Béna felnőtt lány. Ez csak egy újabb gyöngyszem. Igaz. A legragyogóbb a bal szerencseláncban, amit büszkén hord minden öltözékéhez. Így aztán mindig az ordibálás hullámain jelenik meg, kivont karddal a kezében. A folyosóról behallatszó emelt hangok behúzódnak a rémálmaimba, és kirángatják őket a valóságba, a napvilágra. Amióta ebben az állapotban leledzem, gyakran álmodom ugyanazt. És ezek az álmok nem a járásról vagy a futásról szólnak,
Sosem azt álmodom, hogy mozgok, nem látom és nem érzem mozogni a kezem, nem változtatom a helyem a térben, semmiképp sem repülök, és nem érintek meg semmit. Azt álmodom, hogy nem tudok beszélni. Valaki szól hozzám, választ vár tőlem, siettet, kiabálni kezd. Én tudom a választ, és tudom, hogy tudom, de nem bírom kimondani. Kinyitom a szám, a hangok megrekednek a torkomban, vagy kőként gördülnek le a csend kútjába. Elszörnyedek a saját tehetetlenségemtől, de a borzadály peremén tudom, hogy ez álom, mert lehetetlen, hogy csak úgy hang nélkül maradjak. Fölhagyok a küzdelemmel, és várom az ébredés pillanatát, hogy felkiálthassak, suttoghassak, hogy kiránthassam magamat a hangzó dimenzióba, ahogy a hordalékot dobja ki a szótlan tenger. Csak ekkor ébredek föl. A kettős becsapottság rám zúdul, majd megfulladok tőle.

Ivana Bodrozics Fiaink, lányaink című kisregényét Sörös Miklós színművész olvasta fel. Munkatársam Németh László nevében is megköszönöm figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető Avanessian Alex. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban.

0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
1: Informatívno-muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească. Emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. szeptember 24-e csütörtök van.
2: Národnostná emisija Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Četvrtak je 24. rujna i pred nama su dva sata emisije na hrvatskom jeziku. Danas ćete upoznati Saru Poklavec, mladu plivačicu koja je preplivala više od 20 km otvorenog mora od Brača do Hvara. Donosimo i priču o nastupu barčanskog kuda Podravina na Vinkovačkim jesenima, te prilog o danu mladine gradišćanskih Hrvata. Predstavit ćemo novi broj hrvatskog glasnika, uz vijesti najave događaja bit će i glazbe. Sa vama su danas Branka Pavić-Bažetin, Renata Balatinac, Andrija Pavleković, a za ton se brine Norbert Aut. Ostanite uz nas do 10 sati.

0: A 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most csütörtöki műsorainkat ismételjük meg. Először a három szólamra magyar, majd a lovári és a görög félórás műsoraink után nemzetiségeink zenéit hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást! A Nemzetiségi Rádió roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő 30 percben 3 szólamra című műsorunkat hallják. A mikrofonnál Nagy István.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Mai műsorunkban az Akasztón élő Kosztics László faszobrász és Kakas József kisbajomi kosárfonó mesél az életéről, hagyományokról és az alkotásról. Tartsanak velünk!
2: Elég korán kezdtem, 6 évesen már pásztor anyapámmal kim voltam legelőn, és amíg ő a kostor gyereket, pásztorbotokat faragta, addig én meg a kardokat.
1: Mondja Kosztics László, cigány népi faszobrász.
2: Mert hát egy gyerek azzal játszik. Tehát cifráztam, emberalakok voltak, madár fejek voltak rajta a markolatán, és akkor így kezdődött a faragás. A faszerelmese lettem, nyilván ehhez sok év és sok gyakorlat kellett. Teljesen egyedi stílusra dolgozom, keresztirányú faragással, szinte pikkelyezve vannak a szobraim. Nem hosszant irányba faragom a fát, hanem keresztbe. Sokkal nehezebb, és a favés nyoma benne marad a fában. És pácolom őket természetes anyaggal. Tehát ugye ezek a pácok, a fából kivont pácok, a különböző természetes növényekből kivont fapácokkal kezelem, ezek nem festékek. Ezek a szobrok úgy készülnek, hogy tömbösítve vannak. Tehát egy asztalossal össze vannak ragasztva 5 centis lapokból, legyalulva össze vannak rakva legalább 8 darab, és utána ezt szalagfűrészen ki van vágva az alaka forma, és így a szobrok örökkévalóság 1000 évig fennmarad. Ugyanis egy fát, ha veszünk egy gömbfát, az előbb-utóbb elreped, mert a fa az központi, tehát hogy közepétől indul ki, és mindig a közepétől csattan kifelé. Ha ragasztva van és tömbösítve, akkor ez 1000 évig fennmarad.

0: egy olyan alkotó erőt hajtunk a fejet, aki műveiben a hitet, a szeretetet, a szelídséget és a nemzeti örökség tiszteletét ötözte fából.
1: Mondja Suhajda Antal, akasztó polgármestere.
0: Két keze munkájával, de ahogy megnézzük a szobrokat, leginkább a szívével. Ma Kosztics László, faszobrászművész művészeti albumát mutatjuk be, amely nem csupán egy album, hanem időtálló tanúságtétel, egy életmű lenyomata és mindannyiunk számára ajándék.
2: Egyesületünk nagyon örült annak, hogy 2024-ben a TEF Nemzkult pályázatán nyertünk támogatást ennek a kötetnek a kiadására.
1: Mondja dr. Kosztics István, a Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület elnöke.
2: Úgy gondoltuk, hogy nagyon fontos, hogy egy beás képzőművésznek az albuma is elkészülhessen. Nagyon fontos az élet útját, a művészetét bemutatni, hiszen nagyon szerteágazó az ő alkotó tevékenysége. Nagyon fontos számunkra, hogy mi magyarnak is gondoljuk magunkat, és a magyarság, hát ugye Szent István királyunk, államalapítónknak a szobrán lehet ezt leginkább látni, de az ország kenyerén is, ami mellette van, mert hogy mi is itt élünk, a mi kenyerünk is itt sül, és ezt a kenyeret szeretnénk, ha mindig megosztanánk egymással.
3: Egy személyes kérdés, büszke vagy a testvéredre?
2: Igen, nagyon büszke vagyok, hogy én írhattam a bevezető szöveget is, én írtam a tematikai szövegeket is, hiszen együtt nevelkedtünk Kilocskán, egy olyan több nemzetiségű településen nőttünk fel együtt, és meghatározó volt számunkra az egész életpályán kapcsán, hogy honnan eredtünk, és erre nagyon büszkék vagyunk.

0: végre valahára megjelenhetett egy ilyen szép könyv.
1: Mondja Kosztics László, cigány népi faszobrász.
0: Összefoglalja az 50 éves szakmai múltamat, amit a Cigány Kulturális és Közművelődés Egyesület adott ki, amire nagyon büszke vagyok, hogy elismerték végül is valahol a munkámat 50 évet.
2: Rengeteg kiállításod volt különböző helyszíneken. Hogyan fogadják az emberek ezeket az alkotásokat?
0: Ha látják, hogy miket alkot az ember, és hogy mennyi időt fordít az ember ezekre az alkotásokra, és hogy mennyi szeretet van benne, akkor jön az elismerés.
3: Beás cigányok vagyunk, akik Erdély területéről érkeztünk Baranyába 1700-as éveknek az első felében.
1: Mondja dr. Kosztics István, a Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület elnöke.
3: És teknővájú családként érkeztünk ide, tehát hogy hogyan jutott el ez a fajta kézműves hagyomány a teknővájástól, ugye, hogy most már azt mondjuk, hogy a famíves ember, ezt vitte tovább, hogy a fát, az anyagot, azt szeretni kell. Tehát most már szoborkompozíciókat is készített, köztéri szobra is vannak a művész úrnak. Mi mindig erre tettük a hangsúlyt, hogy megismertessük a cigányság valóját a többségi társadalommal. Büszkék lehetünk arra, hogy a cigányság próbál integrálódni, és hát ezt szeretnénk elérni a társadalom egészében is, hogy a cigányság alkotó része legyen a nemzetnek.
4: Kosztics László nem csupán szobrokat készít, hanem hidakat is.
1: Mondja Suhajda Antal, Akasztó polgármestere.
4: Hidat a múlt és a jelen között. Hidat kultúrák között. Hidat az emberek között. Művészete olyan értékeket képvisel, melyek túlmutatnak a faanyag formálásán. Mert ezek a művek ugyanabból a forrásból fakadnak, mint amelyből népdalaink, népmeséink, hitünk és emberi tartásunk. A magyar kultúra és a cigán hagyomány közös kútjából.
2: Meg tudod számolni, hogy hány szobrot készíthettél körülbelül?
0: Körülbelül 600 darab szobrot faragtam eddig életemben.
1: Mondja Kosztics László, cigány népi faszobrász.
0: Gyerekkoromtól kezdődően imádtam mindig dolgozni. Tehát én nekem az volt az első, hogy felébredek, megiszom a kávét, és már kint vagyok a műhelyben, és dolgozom. Fának egy különleges illata van, és ezzel az illattal én nem tudok beteljesedni. A fa áll hozzám legközelebb, hiszen tudjuk a fáról, hogy a fa az meleg. Tehát tapintása is meleg. A kő az hideg, a márvány az még hidegebb. Én nekem a meleg jut eszembe mindig a gyermekkori tűz, a láng, amit soha nem tudok elfelejteni, hogy valahányszor felébredtünk, édesanyám addig begyújtott, és ropogott a fa a kályhába. Úgyhogy én érzek itt a melegséget a fában, valahogy úgy vagyok ezzel a művészettel is, hogy amíg dolgozom, nem a földön vagyok. Bele tudom látni a fába az alkotásokat, a kész alkotásokat. Tehát nekem valóban csak a felesleget kell levésni, nekem a szobor benne van az anyagban. Mivel, hogy cigány származású szobrász vagyok, első dolgom az volt, hogy megalkotta egy olyan tárgyi értéket, amely a cigányságról szól, ami jellemző a cigányság ősi foglalkozására, életvitelére.
2: És azokat a témákat is, amiket te feldolgozol, ebben viszont már nem csak a cigány életmód látható.
0: Igen.
2: Különböző szakmák.
0: Így van. Nagyon megihletett az, hogy ilyen svábok között éltem Baranya megyében. Megihletett a sváboknak a munkához való viszonya. Tehát ugye a borász, a szüretelő, a szőlőtaposó, és akkor egy ilyen sorozatot hoztam létre, mert inspirált az, hogy nekem is jó volt a munkához való viszonyom, és ezt tényleg nekik köszönhetem azoknak a sváb embereknek, akik közé én születhettem. Megjelent a biblikus téma, a templomba járó svábok, a Krisztus Madonna, és ezt követően a történelmi szobrok, a Szent István, a Gizella, Imre Herceg is folytathattam a sort. Nem beszélve arról, hogy rengeteg domborművet varagtam ez mellett. Mert engem a fa éltet, tulajdonképpen engem a művészetem éltetett eddig. Most már minden egyes nap egy ajándék számomra, amit Istentől kapok. Együtt kell tudnom élni a betegségeimmel, és ma is itt vagyok, és dolgozgatok. Most ugyancsak festegetek, mert még annyi mondani valóm lenne, amit át kéne adnom. Utolsó pénzünket beleinvestáltam egy műhelyben. Ezt szerettem volna hátrahagyni örökségül a cigányságnak, megmondom őszintén. És ezt az új épületet teljesen felújítva múzeumként hátrahagyni örökségül. Éppen azért, hogy a gyökereiket ne felejtsék, hogy honnan jöttek a cigányok, magyarok, Nagyon szépen berendezhettük volna ilyen tárgyakkal, de ez már csak álom marad. Ehhez kellenének szponzorok, már nem sok kellenek.
2: A nagy része már megvan.
0: A nagy része már megvan, szerintem be lehetne fejezni, és ezt tényleg hátra lehetne hagyni.

0: Ugye nincsen kosár vesző nélkül.
1: Igen.
0: Hogy kezdődik a folyamat? Milyen veszőt használsz?
1: Amit most használunk, az amerikai pirosfűzvesző.
2: Mondja Kakas József, kosárfonó.
1: Nemrégiben készült egy kosárot, ami előtted van, erre rakunk most egy fület. Ez nagyjából egy ilyen közepes méretű kosár. A következő lépés a fülperez vagy fülbotoknak a kiválasztása. Ugye a testünk az egyben az eszközünk, szerszámunk, és egy nagyon picit meghajlítjuk. Kap egy hegyezést.
0: Ehhez kell egy jó szerszám?
1: Ehhez kell egy ilyen jó erős kés, és akkor tudunk vele dolgozni. Megnézzük a pálcákat, hogyha ide rakom a fület, akkor vele szembe vajon jó-e ez a kosár füle, és úgy néz ki, hogy akkor az jó. Fogom az anyagot, először kézzel berakom, ameddig bírom, ide hajlítom. Nagyjából ez a 3 unnyi távolság majd kelleni fog nekünk, ha ez megvan, akkor meghegyezem, és akkor a negyedikbe szúrom, egy hegyezés még ráfér.
0: Nagyjából milyen súlyt kell kibírnia?
1: Hát, hogyha ez most elkészül, akkor akár nyugodtan a 40-50 kg is bele lehet rakni.
0: És ez a fül bírni fogja?
1: Ez bírni. És itt ugye hát méretek, itt vannak régi méret, tehát 3 unnyi itt, és akkor 3 unnyi a másik felől is. A nagyobb kosaraknál elképzelhető az, hogy ugye szélesebb, hosszabbra esik a fülezés, de ugyanolyan erős az anyag.
0: Mire lehet majd használni?
1: Ezt általában fás kosárnak használják mostan, de virágos kosárnak is viszik. Ez most ugye saját magunk részére készült el ez a kosár. Ugye fatüzelés van, és saját magunk is használunk kosarakat, ez saját kosár lesz.

0: itt is megvan a méret, megvan itt is a három unnyi. Ha ez megvan, akkor egy hosszabb, erősebb szálat használunk a fülezéshez. Az első szállal mindig háromszor kell átmenni. Ez egy olyan csavarás, mint egy kötélszerű anyag. Olyat fogunk készíteni, megcsavarom, és akkor a fülperecre rá fogom csavarni. Ezt teljesen a tövéig le kell csavarni.
1: Az nem baj, hogyha valaki türelmes ember ebben a szakmában.
0: A türelem az előny. Kívülről megyek befele, egyszer, még egyszer, arányosan rácsavarom. A harmadik megvan. Ezt ugye folyamatosan fogni kell, vagy egyik, vagy másik kezünkkel. Egy picit utána csavarunk, hogy meglegyen a feszessége. A gyűrű alatt átfűzzük a fülperecen belül. Kihúzzuk, és látod, mennyire rácsavarodna, mert egy csavart fülezésről beszélünk, és így szétnyílik az anyag. De ez pont ez a lényege neki, hogy ez a csavarás, ez megerősíti.
1: Hát igen, mert valójában ezzel rögzíted az egész.
0: Ezzel rögzítem, és ugye ez a kis pánt, ami itt van, ez rögzíti a kosarunkat.
1: És ennek bírni kell a súlyt?
0: Ennek bírni kell, ez 40-50 kilót alsó hangon ki kell, hogy bírjon.
1: És mennyire tartós egy ilyen kosár?
0: Ha vigyázunk rá, akkor még a 10 évet is megéli.
1: És mit mondanál, hogy mi az előnye a mai műanyag termékekhez képest?
0: Egyértelmű az, hogy ugye természetes alapanyagból készül, és a megújuló természetnek az egyik része és eleme. Ez egy nagyon jó minőségű anyag, tehát teljesen jól lehet vele dolgozni.
1: És látom, hogy az esztétika is fontos, hiszen játszol a színekkel, teszel bele mintát.
0: Igen, ahogy dolgozunk ezzel, folyamatosan nézni kell, hogy melyik az a szálvesző, amelyik jó hozzá.
1: És nem kell hozzá semmi plusz rögzítés, hanem
0: semmi.
1: Fonással.
0: Csak a saját maga anyagával, itt nincs szögelés. A mostani kosár, amit most csinálunk ilyen időszakban, ez nagyon erős, hisz már szikkadt az anyag. Most lehet a legerősebb kosarakat csinálni belőle. Mindig mondom azt, hogy kétféleképpen lehet fonni, rosszul és jól. Tehát az bele kell, hogy illeszkedjen a helyére. Nyilván egy kis mozgatással mindig fogom kezemmel érzékelem, hogy az jó, nem jó, szemrevételezem, tehát addig nem megyek tovább, amíg nem 100%-os a fül. Szoktam azt is mondani, hogy minimum 100%-osan kell dolgozni, szívvel és lélekkel. Akkor elégedett az ember ezzel a történettel, ha benne van a 100%, és a szív és a lélek még ott van benne, akkor az nem lehet rossz.

0: Ha jól tudom, gyerekként kezdted.
1: Igen, hát szüleim ugye ezzel foglalkoztak, és gyerekként láttam, hogy hogyan fon édesapám, édesanyám, és akkor belenőtt az ember. Ugyanígy volt, mint most, hogy ott van a vesszőfiam, hozzid, és az ember megtanulta. Hát ez egy jó markosra sikerült, tehát ez egy ilyen emberes fül. És látod, tehát a kosár is itt készült kint, ölben, autentikusan csinálom, tehát nincs semmiféle fonópad, semmiféle olyan eszköz, ami elősegítené a munkát. Ez az hagyományos ősi módszer.
0: De akkoriban még más volt az életmód is egy kicsit.
1: Más volt, hisz a falun élő emberek állatokat tartottak, és oda azért sok kosár kellett, és sokféle.
0: És azt is meséld el, hogy a családotoknak is más volt akkor még az életmódja.
1: Én egy vándorló roma családban születtem, és a szüleim ezeket a tevékenységeket folytatták, a kosárfonás, a seprőkészítés, és mentek faluról falura, házról házra. Lehet egy pénzt is értek érni, de inkább ez a cserekereskedelem volt, hogy sonkát, szalonnát, kolbászt, krumplit, tehát lehetett érte bármit cserélni, sőt volt olyan is, hogy édesanyámtól megkérdezték, hogy mi az, ami kell érte, mert esetleg a másik házban már, ha kapott egy kosár krumplit, akkor ne ugyanazt kapja annál a háznál is. Ezt az anyagot is most beszúrtam jobb oldalra, szintén megcsavarom, kicsit meghegyezem a végét.
0: Az emberekben van most már egy ilyen tudatosság, hogy jobban keresik a természetes anyagokat? Van egy ilyen visszatérés?
1: Én szerintem igen. Tehát van egy lassú ez a folyamat, de látható, tehát már azért fellelhető, hogy nem nagyon keresik már a műanyagokat nagyon sokan, és a tudatosabb vásárlók azok törekednek arra, hogy inkább egy magyar kézművest fognak támogatni, és jó minőséget vesz. Picivel drágább nyilván, mint a műanyag, mert ez azért csak kézi munka, el is készültem közben.
0: Egyébként hogy kezdődik a folyamat? Gondolom az aljával kezdődik.
1: Igen, hát az alja az első rész, a kosárfonásnak a folyamata, ugye az anyagválasztás, anyagismeret. Az a legelső, méretre válogatjuk, karró, lábzó, berakó, gyűrű fülezéshez, és hogy előkészültünk az alapanyaggal, akkor nem kell mindig felkelni, és akkor szépen kezdjük a fenékkel, ez 3x3-ban van, ugye itt 24 karóval, 24 lábzóval, 24 berakóval dolgozunk, 2 gyűrűt kap, 3-as gyűrűt használok én középre és felülre, ide felülre rakunk egy 3-páros leszegést és egy csavart fülezést, és akkor így van készen. A javításokat is vállalom.
2: Mondja Kakas József, kosárfonó.
1: Amint láthatjátok, ezt fogom majd kijavítani, itt vannak benne nagyon erős törések, pici apró törések is vannak benne, ez látható, 40-50 éves lehet, de még nagyon jó állapotban van. Itt azt fogom csinálni, hogy ezeket a szálakat, a szakadt szálakat, ezeket teljesen kicserélem, ezeket most kezdtem el javítgatni, új szállal fogok dolgozni, ezeket az új szálakat fogom berakni. Ez egy rattan anyag, amivel dolgozom, és gyakorlatilag ezzel kell betekerni most ezt a jobboldali kartámlát. 2 szállal kell majd dolgozni. Egy nagyon picit ezt be kell vizezni. Végig bevizezem. Ugye a nedvesség az azért kell neki, hogy ne pattogjon el, amikor dolgozom vele. Amikor ez be van vizezve, akkor egy pár perc után ez elkezd beivódni, és ennek elég egy 4-5 perc, hogy lehessen vele dolgozni ezekkel a javításokkal. Tehát visszatérünk itt a kartámlának a javítására, ezt a rattant rászorítom, és gyakorlatilag a saját maga anyagával fogom úgy rácsavarni, teljesen milliméter pontossággal odarakni, és így szépen haladok vele. Most, ha ezzel az új anyaggal készítem el, ez ugyanúgy ezt a 40-50 évet ki fogja bírni. Tehát ezeket a fotelokat szeretem is javítani, mert ezek nagyon erősek, mutatósak, és ezekkel lehet dolgozni nagyon szépen. Én még soha semmire nem mondtam azt, hogy ezt nem tudom megjavítani, vagy ez nem megoldható.
2: De
0: egyébként sem idegen tőled a bútorkészítés, hiszen annyi mindent készítesz a kosarakon kívül, bútorok, dísztárgyak, játékok.
1: Igen, próbáltam egy olyan területet keresni a kosárfonásba, korábban készítettem én is bútorokat. Én kerestem mindig annak a lehetőségét, hogy mik azok a témák, amiket fel tudok dolgozni. Az első ilyen dolog volt, hogy egy lovaskocsit fontam, hisz ugye én, mint mondtam, én vándorló roma családban születtem, és a vándorlásnak én szerintem az egyik jelkép az a kocsi, az a lovaskocsi. Soha nem csináltam még, azt se tudtam, hogy hogyan kell. Azt egyszer csak álmomban megálmodtam. Megálmodtam a kerekeket, hogy kell megcsinálni, megálmodtam azt, hogy hogyan kell az alját összerakni. Majd el is készítettem. Ezek az első lovaskocsik, ezek a Budapesti Néprajzi Múzeumban kerültek.
0: De ajándékba is készítettél ilyet?
1: Egy lovaskocsit készítettem Ferenc pápának. Tavaly vitték ki neki.
0: Tehát igazából fontos számodra a cigány kulturális örökség.
1: Számomra fontos, hisz olyan dolgokat tudtam tanulni, amiben esetleg, hogyha nem ebbe a közegbe születek, akkor lehet, hogy soha nem tudom megélni annak a romaságnak a mikéntjét, ahogy a szüleim éltek, dolgoztak, nagyon rendezett, rendszerezett, szigorú, fegyelmezett viselkedés mellett ezeket a munkákat megcsinálták a férfiak. Édesanyámék elvitték a kosarakat a falvakba, ott annak idején ugye ez a cserekereskedelem ment leginkább. Olyan élelmiszereket, tartós élelmiszereket hoztak édesanyámék haza, amiből tudtak főzni, sütni, de ha búcsú volt, akkor a levesből is adtak. Tehát nagyon-nagyon szerették a romákat az akkori emberek, hisz szolgáltattak. A kályhákat megjavították édesanyámék, a seprőket megcsinálták, az esernyőjavítást megcsinálták. Tehát rengeteg olyan dolgot meg, a ház körüli munkákat, amit mondjuk egy idősebb nő nem tudott elvégezni, akár a mosásba is, tehát sok mindenbe.
0: Nagyon hasznos dolgokat.
1: Dolgokat vittünk a településekre, na egy picit már haladtunk is közbe, tehát most ez teljesen új, annak a mintának megfelelően, aztán majd itt valahol elvágjuk ezt az anyagot, de ezt kell majd itt szépen folytatni. Ez nem egy gyors munka egyébként, láthatóan, de itt nem is a gyorsaság számít, hanem az, hogy a végeredmény jó legyen.
0: Józsi, édesapád a szintó cigány közösséghez tartozott, róluk azt tudjuk, hogy német cigányoknak is nevezik őket, de mit kell tudni a szintó cigányokról?
1: Igen, hát szüleim édesapám részéről Németországból jöttek át valamikor, az első világháború után. Ők ugye búcsúsok voltak, aztán volt közöttük, ugye, akik kosarat fontak, aztán volt közöttük olyan, akik ugye céllövöldével foglalkoztak. A köszörű szakmát is művelték, a mi családunk között is, rokonság között is volt. Több lábon álltak. Amilyen tudást hoztak külföldről, ezeket a tudásokat ugye itt is értékesítették, és tudták hasznosítani.
0: És egyébként a szintó örökségből megmaradt például a cigány nyelv?
1: Gyerekkorban többet hallottam, több szót ismertem, most már egyre kevesebbet, hisz a párom az másfajta roma, és nem beszélünk cigányul, a gyerekeink már egyáltalán nem. Hát ilyen konyha nyelven egy-két szó vagy pár szó megmaradt.
0: Maradtak még így szavak, ami a munkáddal kapcsolatos például?
1: Hát a kosár az ugye véke.
0: Kés.
1: Csúri. Mindig úgy kezdem, még az önéletrajzom is úgy kezdődik, hogy születtem 1964-ben és vándorlás közben. Mindent, amit tudok, azt saját kezüleg megcsinálom.
0: Ezt a kis műhelyt is, azt mondod, te csináltad.
1: Igen, hát a műhelyt is látjátok, a kemencét is saját magam raktam. Nem azért, mert ingyér van, hanem azt én csináltam. Tehát ahhoz van nekem egy kötődésem, és arra lehetek azt mondom, hogy büszke, meg el lehet mondani, hogy valamit létrehoztam az életemben, valamit csináltam. Tehát, mert megvenni, meg pénzzel, az nem ugyanaz. Tehát nincs hozzá lelki kötődésem, mikor tudom azt, hogy az legelső téglát, a fiam ilyen 3-4 éves volt, mondtam neki, fiam, gyere, az első téglát teted le. Még mindig emlékek. Tehát én örökké emlékeket gyűjtök magamnak. örökké mindig az emlék. A pénz az nem emlék. Az emlék, hogy most itt voltatok, beszélgettünk, megmutattam, hogy miket csinálok, fonok, ez egy emlék marad, ez megmarad. A pénz az már másodrangú.

0: Kedves hallgatóink! Az MR4 három szólamra című roma magazin magyar nyelvű fél órája véget ért. Maradjanak velünk, hiszen nem sokára a lovári nyelvű műsorunk következik. Felhívom hallgatóink figyelmét, hogy műsoraink visszahallgathatóak a www.mediaclick.hu oldalon.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban három szólamra a Nemzetiségi Rádió roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben lovári nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Kvalla Gábor.
2: Triumfáló glászó. Leungrikan a rádióhozko lovárickó nacionálno glászó.
3: Teven bachtále romale.
4: Káte ungrikó rádióvó sajsunán perománi síb. Muronov Kvalla Gábor. Agyász orostás Csaba Peneldúj Paramicsi, Andai Biblia. I paramicsi pakodi pérénpe, szartena kerel, hoji, omanus esza.
5: Ta mensz azt ebbe a tálesa vale messzi ma rostárcsabi, hand a cinok őrös. Avlasz meg vorba karink tumende, szinte panautu menge, ik paramicsa, paj duj rom, száz duj rom. Ugye kada rom, pral száz, de nácsa cse pral, dujto, va trito pral száz. Vedik gáv besen az cel dujjéne, na szajob múlóriek, Barvalo rom, barvalo, szíre shell grast, bis, magáruri. Barvalo, kerno barvalo, szajokáver csorro, rincsadok handel csorro, peszke. Andik ciniko iba besel, de perdal purdal palatai balval. Aposzotek el murorom, naj hulado, naj tódo, kandel dural száro, péko csiken. Szok el muror, aver, osilabba, zsál peszke, penel peszka romnake, de szíres, de sudú savora. Szóval peszkan romnyaké. Ásta romnya zsabmangi, kidabmangi, kast. Andó ves. Zsál peszki murocs horrorom. Purrang lesz. Vikat kár pusza vele széhár, vikut kár. Leszke punre. Szóval penel peszki, áj de avlakám, te sáj zsúti szaszma. Agyesz. Kati legalább te kidabmangi szói, savoringi te kravjag. Háj cseppo máró vagy áró, te sáj kirel mangi romni bokoli. Zsál murorom, zsál. Ástának hele. Eki manus ez andóves? Szóljuk oda manus. Ú, csodúj, mély te randalezte. Kázs az roma! Kerolom, jaj, de rájvalorom. Háj tu konszán? Há meszim kató ráj. Andóves, szorod ez roma kate. Kidosz mag egyszer rakást? Csorrosim szárt dikész. Nájszotek erab, csidel mag honni kancsi. De sudúj sav rasima. Csorriko iba. Perdal purdele balvalo, brisinda antedrel. Kanavelo jív. Andre del pemainde, so hala nagyes, ci hala minke prala kanci, te dikela mu ucho jogaso, o manus andoves. Ab more basika ume tu kektan, sajki des tu kekast, zsalorom lo sal, o precirdelepe, aj purdelula, meg anda peste, pfff.

So, Jokfa, žale gážu, antik Romány ulica. Penelle Romenge. Szavak, amel bújte kerel. Ásta majme. De sem bár zsena do furdon, de te hára pár császongó. Igen, le ávrán, de drág bújti kerel. So, gážu, penel, igazda. Hát, zsavinké, di kapdújtri manusen inké, kanik desi császura, torjára van de bújti. Igen, vikodolén. Torjára van de bújti. A velom izméri, dúj császura, Penero manus, igazda. Zsavinke di kapdu jetrine manusen. No, to jaren de búti, keren búti le rom, keren, keren. Ta japol, Penero jek, kada do časunga avline. Na kán chálam, de tehára avilam búti krat. Kíváncsi sem tudod potin rekadu manus. No, apol, búti keren, csak mérgelődni kadarrom. Csak duzzogin kadarrom pejek hábreszte. Szárszó szitil azt a verzsani, lerom szoszkei, kara búti keren. Da zsugáren pejek, zsugáren pokáver. Szapelelo csorrom peká. Szószta razba szame murropra. Dikes, ami a villan dopas gyeztek el az búti, dosta amíg a katyi te ingrasz máruk herek a mári savola, te hampenge. Szó murropra. A vela kánke, vráme, kara tép hirdasi bútyako császó. Zsale gazdako te, a karel, legmajanglal, konde te hára kérdez búti. De le desrupune, a karel kodai manusész, kala desi császongot orgyárta szandé búti. Lel poti ne vilez desrupune. A karel kodai romen, kala do császongot orgyár szandé búti. A ven, den vi kodai desrupune ande búti, ando vas. De kem le rom, pere, hát tu mesto, hát tu szosztar poti dan katti. Ha mi mai cigo kérdam búti, tuke szárvon. Pedalo igazda, a szosztar zuráló tyó író. Ha muka mangi kodi búti, szó mangi pérelpe. Na azt itt vorbiztu mangi, ke tud áj potinden. Múpe mandi kodi búti, szó de potinove káverenge. Kép kati potinál, szó de mekamál. Tud áj potinden, zsikat edete hára, zsit telakáli ráti. Kati potinál, szó de mekamál. Muroprál, muripe. Kászita vasz, je kávreste, te nadikaskodi, savoj, maj barvalo, savoj maj čorro, si tež u tisáras je kávres. Te napéra sa nekad idoš, sámo len, ke lepral, si te kamempe, devle sa.

Kadungriko rádió vosas perumáni síb. Pejek kurkoduvar, sajmalagyon manca, pe márcakó, tajzsójakogyesz, sajsunen amen. Kvalla Gábor esz sundine. Ásendév lesz a...

0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben görög nyelvű műsorunkat hallják.
1: Ο ραδιοφωνικός σταθμός των Εθνικοτήτων της Ουγγρικής Ραδιοφωνίας.

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Boka Tibor.
1: Köszöntöm a Nemzetiségek zenéje hallgatóit. Irina Bajánc Románia egyik legismertebb szopránja, aki Európa több jelentős színpadán énekelt már. Klasszikus zenei fellépései mellett szívesen adja elő a román és a nemzetközi könnyű zene ismert dalait, valamint népzenei átdolgozásokat is, ahogy ezt a következő percekben hallhatják majd. Irina Bajánc 1990. február 9-én született Bukarestben, és már 3 éves korában zongorázni kezdett. A George Enescu zenei gimnáziumba került, ahol 11. osztályig zongorát tanult, majd klasszikus énekre váltott. Született tehetségnek tartották, csodálatos hangjára pedig korán felfigyeltek. Irina Bajánc első dala egy román népdal következik, amely a leghíresebb román népdalénekesnőnek, Maria Tanasénak köszönhetően vált ismertté. Unekön nuteyubjam, amíg nem szerettelek című dal következik, énekel Irina Bajánc.

0: Úr.
1: Szopránként 2010. november 4-én debütált a bukaresti Operettszínház színpadán Johann Strauss Denevér című művében, Adéle szerepében, és a fellépések csak úgy özönlöttek. Ezt követte Kálmán Imre Csárdás királynő című műve, ahol Irina Bajánc a budapesti Operettszínházban Strauróczki Balázs vezényletében lépett fel. Számos további operett darab fűződik a nevéhez, amelyek lendületet adtak pályafutásának. Lassan jöttek a díjak és az elismerések is a világ legjelentősebb és legnevesebb versenyein. Most az Operaház Fantomja című darabból hallhatunk egy részletet Irina Bajánc előadásában.

0: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból.
1: Irina Bajanc a bukaresti Ion Dacian Nemzeti Operett Színház nagy sikerű műveivel, az Operaház Fantomja és a My Fair Lady főszerepeiben nyújtott alakításával nyerte el a román közönség tetszését. Az előadások, amelyekben Irina Bajanc játszik, szinte minden esetben teltházzal zajlanak. Minden színpad, amelyen valaha is jártam, nagyszerű, mert a közönségtől nagynak érzed magad. Én is így érzem magam, mert így edződtem és így léptem a színpad deszkáira. A színpad semmit nem érne, ha azok az emberek, akik fellépnek, nem írnának történelmet és nem maradnának meg a közönség emlékezetében, mondta egyszer Irina Bajanc. Következzen most egy három dalból álló összeállítás. Canção do Mar, azaz a tengerdala, Amália Rodriguez portugál énekesnőtől, Je suis malade Lara Fabiantól és Caruso Lucio Dallától. Énekel Irina Bajanc.

A művésznő különleges hangjával és elragadó szépségével ejti rabul a közönséget. Magánéletét illetően rendkívül diszkrét, azt távol tartja a kíváncsi szemektől. Mai műsorunk végén Mihaela Runciano, román könnyűzenei énekesnő dala következik, aki 1989-ben mindössze 34 évesen korán elhunyt. A technika segítségével azonban Mihaela Runciano hangját is megidézték, és egy bukaresti koncerten Irina Bajanc mellett hallhatjuk őt énekelni. Műsorunkat újra meghallgathatják az interneten, a mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Hegedűs János volt, a mai adás szerkesztőjét, Boka Tibort hallották. Köszönöm a figyelmüket!

0: készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.